A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script is in the house.

0: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Pontos határidőre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Sok felé várható ma csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma van a hipertónia világnapja. Online csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Elindult az Agrárium 2026 adatfelvétel. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta a rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertóniai Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktus, szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Több online csalás miatt indult rendőrségi eljárás az elmúlt időszakban Fehérvár megyében. A tettesek ismert szolgáltatók internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbáltak banki adatokat megszerezni. Volt, akit egy meghirdetett mobiltelefon kapcsán kerestek meg, majd bankkártya adatokat, PIN-kódot és számlaegyeleget kértek tőle. Az adatok megadása után közel 500 000 forint tűnt el a számlájáról. Más esetben hamis szolgáltatói SMS-ben küldött link vezet pénzvesztéshez, de telefonos megkereséssel is rávettek valakit arra, hogy távoli hozzáférést adjon netbankjához. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy senki ne adjon meg banki belépési adatokat idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli elérés biztosító programot ismeretlen kérésére. Ingyenes állatorvosi ellátást kapnak a Fehérvár megyei vakvezető kutyák Székesfehérváron. A Mésző Géza utcai rendelő és a Sport Start kör SA megállapodása alapján a segítő kutyák térítésmentesen vehetik igénybe a szükséges vizsgálatokat és oltásokat, írja az FMC. Ez nagy segítség a látássérült gazdiknak, hiszen négy lábutásuk egészségének megőrzése a biztonságos, önálló közlekedéshez is elengedhetetlen. A helyszínen több vizsgálat is elérhető, így az érintetteknek nem kell hosszabb utat megtenniük az ellátásért. A kezdeményezés Fehérvár megyében egyedülálló, és azoknak a vakvezető kutyás gazdiknak a jelentkezését várják, akik szeretnék igénybe venni a lehetőséget. Kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet segítőinek a Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete. A világnapi ünnepséget a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartották. Fábián Károly vármegyei elnök arról beszélt, hogy május különösen fontos hónap a szervezet életében, hiszen ilyenkor emlékeznek meg a Vöröskereszt születésének évfordulójáról. Kiemelte, a szervezet egyik legfontosabb küldetése ma is a segítségnyújtás, ezért fontos, hogy köszönetet mondjanak azoknak, akik nap mint nap másokért dolgoznak. A rendezvényen több kitüntetést és emléklapot adtak át. Elismerésben részesült Sallai Kinga, Rontóné Pálfi Andrea, Orosz Csaba György, Szemlédi Ida, Szomor Andrea és Szalai Orsolya, írja a FEOL. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter, természeti erőforrás, statisztikai főosztályvezető, rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
3: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állat állománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 000 egységről beszélünk, május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Vágányzár miatt több vonat menetrendje is módosul a Budapest-Székesfehérvár vonalon. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák május 19-én, 21-én, 26-án, 27-én és 28-án érintik a közlekedést. A MÁV tájékoztatása szerint ezeken a napokon egyes járatok eltérő rendszerint közlekednek. A G43-as vonatok Budapest Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek. Az E30-as zónázó Martonvásári járatok nem közlekednek. Az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet. Elsősegélynyújtási előadással várják a családokat Székesfehérváron. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda interaktív programját május 19-én tartják, ahol a résztvevők a gyermekek újraélesztéséről, valamint a leggyakoribb sérülések ellátásáról is hasznos ismereteket szerezhetnek, tudatta a város weblapja. A kezdeményezés célja, hogy a szülők és gondviselők magabiztosabban tudjanak reagálni váratlan egészségügyi helyzetekben. Az esemény során elméleti és gyakorlati tanácsokkal is készülnek. Az ingyenes előadást a Gárdonyi Géza művelődési házban tartják, a részvételhez azonban előzetes regisztráció szükséges. Városszerte megújulnak a régi buszvárok. Székesfehérvár több pontján megkezdődött az elavult utasvárok cseréje, valamint az új elemek kihelyezése. A munkák ütemezette haladnak, ezért egyes megállókban ideiglenesen elbontották a korábbi építményeket, tudatta az FMC. Van, ahol a peron részleges átépítésére vagy bővítésére is szükség van, így a kivitelezés akár két hétig is eltarthat. A fejlesztés nyár végéig folytatódik, hetente várhatóan 10 helyszínt érint. A munkák lezárása után minden érintett megállóba korszerű utasváró kerül. Már csak néhány nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta a rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Több rajzó mély jelent meg májusban Székesfehérváron. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tavaszi szaporodási időszakban gyakrabban tűnhetnek fel mély csapatok a város különböző pontjain. Ilyen esetben azt kérik, senki ne próbálja saját maga eltávolítani az állatokat. A bejelentéseket sokan a tűzoltóságnál teszik meg, de a városgondnokság is fogad lakossági jelzéseket. A méhészek tapasztalata szerint sok esetben a rovarok késő délutánig maguktól visszatérnek a kaptárba. Naplemente után is egy helyben maradnak, érdemes szakember segítségét kérni, írja a város portálja. Június közepéig várják a pályázatokat a Deák Dénes ösztöndíjra. A Deák Dénes Alapítvány idén is lehetőséget kínál művészettörténészeknek, várostörténettel foglalkozó szakembereknek, néprajzkutatóknak, valamint doktori hallgatóknak kutató munkájuk támogatására. Olvasható a város weboldalán. A jelentkezéshez részletes kutatási tervet, szakmai önéletrajzot és ajánlást kell benyújtani. Az értékelés során előnyt jelenthetnek a Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes gyűjteményhez kapcsoló témák. A nyertesek pénzbeli támogatást kapnak, valamint egy fővárosi lakás használatára is jogosultak lesznek egy éven át. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Borult napra készülhetünk, 13-14 fok várható, estére 10-12 fokig hűl a levegő. A jövő hét eleje sok felhővel indul, de számottevő csapadék nem valószínű. Kettől egyre több napsütés érkezik a vármegyébe, és fokozatos enyhülés kezdődik. A hét közepétől már az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Hétvégére azonban változékonyabb idő érkezhet térségünkbe.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, május 17-e van, vasárnap. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem már az Aerosmith-t az Amazing-gel, de Anxiety-ék is itt lesznek az Always On Time-jal. A kezdés pedig Mark Ronson és Amy Winehouse közöse, a Valerie.
0: Messze

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 17-e van vasárnap, a névnaposok a paszkálok, a születésnaposok között pedig Enyát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van 1973 óta a távközlés világnapja. A reggel témáit pedig hamarosan hozom, Stingről is lesz szó, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az Aerosmith az Amazing-gel, a folytatásba pedig az R&B szerelmesei figyeljenek, ugyanis Anne Chatier-ek jönnek. Az Always On Time-t indítom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, az Aerosmith és az Amazing ébresztett minket az elmúlt 5,5 percben. Szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, az első órában 7 órakor majd Stinggel fogunk foglalkozni, aki azt nyilatkozta, hogy hallani sem akar a nyugdíjról, nem véletlenül, hisz egy olyan projekten dolgozott, meg dolgozik jelenleg is, ami eszméletlen, ezt is el fogom árulni. 8 óra után Las Vegasba látogatunk el, de nem azért, hogy pókerezzünk vagy rulettezzünk egyet, hanem a No Doubt-tal fogunk egy kicsit történelmet írni, jönnek majd a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatba a piros lapról fogunk szót ejteni, mert a VB-n ezzel kapcsolatban változott néhány dolog, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenék, egy rövid szünet után folytatom is majd a Black Eyed Peas-szel és a Don't Lie-jal az ébredés és a napindítás mellé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma van a Hipertónia világnapja. Ingyenes ellátást kapnak a vakvezető kutyák Fehérváron. Ismét lesz kertművészeti napok a Károly kastélyban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a Hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta a rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertóniai Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust, szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, hogy minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Ingyenes állatorvosi ellátást kapnak a Fehérvár megyei vakvezető kutyák Székesfehérváron. A Mésző Géza utcai rendelő és a Sport Start Kör SA megállapodása alapján a segítő kutyák térítésmentesen vehetik igénybe a szükséges vizsgálatokat és oltásokat, írja az FMC. Ez nagy segítség a látássérült gazdiknak, hiszen négy lábutásuk egészségének megőrzése a biztonságos, önálló közlekedéshez is elengedhetetlen. A helyszínen több vizsgálat is elérhető, így az érintetteknek nem kell hosszabb utat megtenniük az ellátásért. A kezdeményezés Fehérvár megyében egyedülálló, és azoknak a vakvezető kutyás gazdiknak a jelentkezését várják, akik szeretnék igénybe venni a lehetőséget. Különleges kertművészeti hétvégével készül Fehérvár Csurgó. Az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok eseményeit június 5-e és 7-e között tartják a Károlyi Kastély parkjában. A háromnapos rendezvényen vásár, kiállítások, előadások és zenei programok is várják az érdeklődőket, tudatta a város portálja. A találkozót immár 22. alkalommal hívja életre a Károlyi József Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a természet szépségeit, a kertkultúrát, valamint a művészet világát. Borult napra készülhetünk, 13-14 fok várható, estére 10-12 fokig hűl a levegő. A jövő hét eleje sok felhővel indul, de számottevő csapadék nem valószínű. Kettől egyre több napsütés érkezik a vármegyébe, és fokozatos enyhülés kezdődik. A hét közepétől már az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Hétvégére azonban változékonyabb idő érkezhet térségünkbe.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Black Machine és a Howgy. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és jön Segi, akinek a következő órában is lesz köze a témához, nem véletlenül, ugyanis Stinggel kapcsolatos lesz mindez a téma, és hát nagyon derékasan számolt be a barátjáról, Segiről Sting, úgyhogy jönnek erről is majd a részletek. No meg, a legjobb zenék, Segivel megyünk tovább, ez az Angel most itt a Best.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Jönnek a friss infók, utána pedig természetesen érkezik a nap első témája, 7 óra után Stinggel folytatom, aki mellett Segi is ott lesz, ezt már elárultam, na meg azt is, hogy nem akar nyugdíjba menni, egy projekten dolgozik, úgyhogy jönnek a részletek, meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, az Overload például már biztos, hogy itt lesz a Sugar Babes-től.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Online csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Menetrendi módosításokra kell készülni a Budapest-Székesfehérvár vonalon. Napsütéssel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Több online csalás miatt indult rendőrségi eljárás az elmúlt időszakban Fehérvár megyében. A tettesek ismert szolgáltatók internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbáltak banki adatokat megszerezni. Volt, akit egy meghirdetett mobiltelefon kapcsán kerestek meg, majd bankkártya adatokat, PIN kódot és számlaegyeleget kértek tőle. Az adatok megadása után közel 500 000 forint tűnt el a számlájáról. Más esetben hamis szolgáltatói SMS-ben küldött link vezet pénzvesztéshez, de telefonos megkereséssel is rávettek valakit arra, hogy távoli hozzáférést adjon netbankjához. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy senki ne adjon meg banki belépési adatokat idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli elérés biztosító programot ismeretlen kérésére. Már csak néhány nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta a rádiónknak Linc Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézz át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Vágányzár miatt több vonat menetrendje is módosul a Budapest-Székesfehérvár vonalon. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák május 19-én, 21-én, 26-án, 27-én és 28-án érintik a közlekedést. A MÁV tájékoztatása szerint ezeken a napokon egyes járatok eltérő rendszerint közlekednek. A G43-as vonatok Budapest Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek, az E30-as zónázó Martonvásári járatok nem közlekednek. Az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet. Borult napra készülhetünk. 13-14 fok várható. Estére 10-12 fokig hűl a levegő. A jövő hét eleje sok felhővel indul, de számottevő csapadék nem valószínű. 2-től egyre több napsütés érkezik a vármegyébe, és fokozatos enyhülés kezdődik. A hét közepétől már az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Hétvégére azonban változékonyabb idő érkezhet térségünkbe.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mi Stingünk a 70-es éveibe jár, de közel se látjuk annak jelét, hogy lassítana. Egy olyan projektet hoz most el, ami Shaggyvel is kapcsolatos. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 17-e van vasárnap. Kezdünk egy másik halhatatlan előadóval, Madonna.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Sting egyelőre képtelen a fékre lépni, és esze ágába sincs fotelből szemlélni a világot. A 74 éves legenda egy friss interjúban egyértelművé tette, hogy egyszerűen imád dolgozni, jelenleg pedig teljes erőbedobással a The Last Ship című musicaljére koncentrál. Nem csak a zenéjét és a szövegét írta annak a darabnak, ami a saját gyermekkorát és az angliai hajóipart dolgozza föl musical formájában, hanem feltűnik benne színészként is, egy hajógyári művezetőt, Jackie White-ot játsza. A produkcióban ráadásul szerepel még Shaggy is, akit Sting ösztönös tehetségként és remek homorú kollégaként dicsért. A monumentális musical New York-i premierje majd június 9-én lesz. A legjobb zenék pedig érkeznek az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Enli és a Two Time Song, na meg most a Sugar Babes, ugyanis az Overload-ot indítom itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Ellie ébresztett minket, ez volt a Two Times, és jön egy rövid szünet, utána pedig megyünk tovább a tegnapi születésnapossal, Janet Jacksonnal, a Together Again-t hozom a hírek után tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Elindult az Agrárium 2026 adatfelvétel. Kitüntetésekkel ünnepelt a Vöröskereszt Fejérben. Borult szeles nap után enyhülés jöhet. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter, természeti erőforrás, statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-ig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47.000 egységről beszélünk. Május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-ig kezdődik, és egészen július 15-ig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet segítőinek a Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete. A világnapi ünnepséget a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartották. Fábián Károly vármegyei elnök arról beszélt, hogy május különösen fontos hónap a szervezet életében, hiszen ilyenkor emlékeznek meg a Vöröskereszt születésének évfordulójáról. Kiemelte, a szervezet egyik legfontosabb küldetése ma is a segítségnyújtás, ezért fontos, hogy köszönetet mondjanak azoknak, akik nap mint nap másokért dolgoznak. A rendezvényen több kitüntetést és emléklapot adtak át. Elismerésbe részesült Sallai Kinga, Rontóné Pálfi Andrea, Orosz Csaba György, Szemléd Ida, Szomor Andrea és Szalai Orsolya, írja a Feol. Pünköst hétfőn is zavartalan lesz a lakossági hulladékszállítás Martonvásáron. A Deponia Nonprofit Kft. Közlése szerint május 25-én a járatok a megszokott menetrend alapján közlekednek. A gyűjtőedényeket reggelig kell kihelyezni. Az ünnepnapon ugyanakkor nem fogad ügyfeleket a Székesfehérvár Csalap pénzverővölgyi hulladékkezelő központ, valamint a hulladékudvarok és a személyes ügyfélszolgálatok sem nyitnak ki. Borult napra készülhetünk, 13-14 fok várható, estére 10-12 fokig hűl a levegő. A jövő hét eleje sok felhővel indul, de számottevő csapadék nem valószínű. Kettől egyre több napsütés érkezik a vármegyébe, és fokozatos enyhülés kezdődik. A hét közepétől már az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Hétvégére azonban változékonyabb idő érkezhet térségünkbe.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Pápai Jóci és a Fekete Tövis. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 17-e van vasárnap. A névnaposok, a paszkálok, születésnaposok között pedig Enyát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van 1973 óta a távközlés világnapja, és 2 órán témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Las Vegasba látogatunk el a No Doubt-tal, 9 órakor pedig majd a VB-re látogatunk el, ugyanis a piros lapok után itt most egy kis szabályváltozás történt, úgyhogy majd jönnek a részletek. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, megyünk tovább egy csodás felvétellel, méghozzá az All for One sikerét hozom most. Ez az I Swear, most az ébredés és a napindítás mellé itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Las Vegasba vesszük az irányt, és nem azért, hogy föltetjük az összes pénzünket pókerre, hanem a No Doubt-nak az egyik történelmi sikerét fogjuk most körbejárni, és a legjobb zenéket is természetesen hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd James Morrison és a You Give Me Something.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
4: de most új fejezet nyílik.
3: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
4: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
3: És a belépés ingyenes.
5: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
3: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíkó 7 szuperhibrid.
2: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
1: Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegyek központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cof stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota főszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el negyedik Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István király múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Ma van a hipertónia világnapja. Ingyenes ellátást kapnak a vakvezető kutyák Fehérváron. Ismét lesz kertművészeti napok a Károly kastélyban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma van a hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta a rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertóniai Társaság tiszteletbeli elnöke.
3: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust, vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, hogy minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
2: Ingyenes állatorvosi ellátást kapnak a Fehérvár megyei vakvezető kutyák Székesfehérváron. A Mésző Géza utcai rendelő és a Sport Start Kör SA megállapodása alapján a segítő kutyák térítésmentesen vehetik igénybe a szükséges vizsgálatokat és oltásokat, írja az FMC. Ez nagy segítség a látássérült gazdiknak, hiszen négy lábutásuk egészségének megőrzése a biztonságos, önálló közlekedéshez is elengedhetetlen. A helyszínen több vizsgálat is elérhető, így az érintetteknek nem kell hosszabb utat megtenniük az ellátásért. A kezdeményezés Fehérvár megyében egyedülálló, és azoknak a vakvezető kutyás gazdiknak a jelentkezését várják, akik szeretnék igénybe venni a lehetőséget. Különleges kertművészeti hétvégével készül Fehérvár Csurgó. Az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok eseményeit június 5-e és 7-e között tartják a Károly Kastély parkjában. A háromnapos rendezvényen vásárkiállítások, előadások és zenei programok is várják az érdeklődőket, tudatta a város portálja. A találkozót immár 22. alkalommal hívja életre a Károlyi József Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a természet szépségeit, a kertkultúrát, valamint a művészet világát. felborult napra készülhetünk. 13-14 fok várható. Estére 10-12 fokig hűl a levegő. A jövő hét eleje sok felhővel indul, de számottevő csapadék nem valószínű. 2-től egyre több napsütés érkezik a vármegyébe, és fokozatos enyhülés kezdődik. A hét közepétől már az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Hétvégére azonban változékonyabb idő érkezhet térségünkbe.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek! Elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 17-e van vasárnap, és ebbe az órában Las Vegasba látogatunk el, és nem föltesszük az összes pénzünket pókerre, hanem a No Doubt-tal foglalkozunk, ugyanis itt van az egyik rezidenciájuk, úgyhogy jönnek a részletek, meg a legjobb zenék. DJ Antoine-nal indulunk, ez a Welcome to Saint-Tropez!

Best FM a legjobb zenék. A No Doubt május 6-án végre bevette a világ egyik legmodernebb koncerthelyszínét Las Vegasban. Gwen Stefaniék közel 14 év után vágtak bele az első hosszabb közös koncertsorozatukba, a premier pedig egyszerre volt technológiai zsenialitás és érzelmes időutazás a rajongók számára. A monumentális show a zenekar teljes történetét lefette a korai punk korszaktól a világhírű popslágerekig. Ez a produkció nem csupán a nosztalgiázásról szól, hanem modern köntösbe öltöztette azt az örökséget, amely 1995 óta örökre megváltoztatta a popkultúrát. Mi pedig innen irigykedve figyeljük mindezt, ugyanis szerintem zseniális lenne Gwen Stefanit egyszer a színpadon látni, arról meg nem is beszélve, hogy a No Doubt-tal közösen. Minden esetre én most hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napirítás mellé. Itt lesz például velem Lenny Kravitz, a Fly Away-jel, most viszont az Alcazar dala fog

0: Best FM a legjobb zenék. James Morrison után egy kicsi szünetet tartunk az ébredés és a napindításba, de utána természetesen folytatom a legjobb zenékkel. A White Time sikerét már bekészítettem, a Your Woman érkezik hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíko 7 szuperhibrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan! Spórolj okosan!
1: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A szerb ortodox templom, más néven a palotavárosi templom, a székesfehérvári szerb ortodox egyházközség temploma. A palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, még végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Online csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Menetrendi módosításokra kell készülni a Budapest-Székesfehérvár vonalon. Napsütéssel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Több online csalás miatt indult rendőrségi eljárás az elmúlt időszakban Fehérvár megyében. A tettesek ismert szolgáltatók internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbáltak banki adatokat megszerezni. Volt, akit egy meghirdetett mobiltelefon kapcsán kerestek meg, majd bankkártya adatokat, PIN-kódot és számlaegyeleget kértek tőle. Az adatok megadása után közel 500 000 forint tűnt el a számlájáról. Más esetben hamis szolgáltatói SMS-ben küldött link vezet pénzvesztéshez, de telefonos megkereséssel is rávettek valakit arra, hogy távoli hozzáférést adjon netbankjához. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy senki ne adjon meg banki belépési adatokat idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli elérés biztosító programot ismeretlen kérésére. Már csak néhány nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta a rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Vágányzár miatt több vonat menetrendje is módosul a Budapest-Székesfehérvár vonalon. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák május 19-én, 21-én, 26-án, 27-én és 28-án érintik a közlekedést. A MÁV tájékoztatása szerint ezeken a napokon egyes járatok eltérő rend szerint közlekednek. A G43-as vonatok Budapest Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek. Az E30-as zónázó Martonvásári járatok nem közlekednek. Az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet. felborult napra készülhetünk. 13-14 fok várható. Estére 10-12 fokig hűl a levegő. A jövő hét eleje sok felhővel indul, de számottevő csapadék nem valószínű. 2-től egyre több napsütés érkezik a vármegyébe, és fokozatos enyhülés kezdődik. A hét közepétől már az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Hétvégére azonban változékonyabb idő érkezhet térségünkbe.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és az idő, és mi most visszaforgatjuk annak kerekét egészen a 90-es évekig, bár a dal az egy korábbi dal lesz, de ebben az időszakban a Westlife vitte sikerre az Uptown Girl Billy Joel számát. Ezzel megyünk tovább most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információ, 9 óra után pedig a sportrovat, amiben most ellátogatunk a foci VB-re, amit Amerikában, Mexikóban és Kanadában rendeznek. Ez a három ország látja vendégül a foci krémjét, úgymond, és bizony-bizony egy olyan tolerancia érkezik a FIFA által, ami a bíróknak ad egy másfajta büntetést, amit eddig megszokhattunk, és a piros lapokkal lesz mindez kapcsolatos, úgyhogy jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is itt lesznek természetesen velem az ébredés és a napindítás mellé. A Maroon 5 sikerét, a Makes Me Wonder-t már biztos, hogy hozom majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
2: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták misésztek, amin a napi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a Székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
4: A milleniumi vagy ezredéves emlékművet a székesfehérváriak csak három ágúként szokták emlegetni. 1972-ben a város alapításának ezredik évfordulóján állították fel. Az Öreghegy második legmagasabb pontján áll, amelyet felállításakor nagyon vegyesen fogadott a lakosság. A monumentális emlékmű 30 méter magas. A három darab dőlt, egyenként 8 tonnás, 32 méteres alumínium oszlop az emlékmű központjából közös pontból indul ki. Az oszlopokat hatalmas gyűrű veszi körül, amely 28,5 méter kerületű. Ezen 120 Fehérvárhoz kötődő történelmi alak, tárgy és jelkép stilizált domborműve látható. Ezek Kalló Viktor szobrász művész alkotásai. Az oszlopok Székesfehérvár három történelmi fordulópontjának szimbólumai. Ez pedig a Géza fejedelem által történt alapítás, az oszmán uralom alóli felszabadulás és a II. Világháború véget érése. A kompozíciót Skoda Lajos építész álmodta meg.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Elindult az Agrárium 2026 adatfelvétel. Kitüntetésekkel ünnepelt a Vöröskereszt Fejérben. Borult szeles nap után enyhülés jöhet. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter, természeti erőforrás, statisztikai főosztályvezető, rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
6: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 000 egységről beszélünk, május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart, ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
5: Kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet segítőinek a Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete. A világnapi ünnepséget a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartották. Fábián Károly vármegyei elnök arról beszélt, hogy május különösen fontos hónap a szervezet életében, hiszen ilyenkor emlékeznek meg a Vöröskereszt születésének évfordulójáról. Kiemelte, a szervezet egyik legfontosabb küldetése ma is a segítségnyújtás, ezért fontos, hogy köszönetet mondjanak azoknak, akik nap mint nap másokért dolgoznak. A rendezvényen több kitüntetést és emléklapot adtak át. Elismerésbe részesült Sallai Kinga, Rontóné Pálfi Andrea, Orosz Csaba György, Szemléd Ida, Szomor Andrea és Szalai Orsolya, írja a Feol. Pünköst hétfőn is zavartalan lesz a lakossági hulladékszállítás Martonvásáron. A Deponia Nonprofit Kft. Közlése szerint május 25-én a járatok a megszokott menetrend alapján közlekednek. A gyűjtőedényeket reggelig kell kihelyezni. Az ünnepnapon ugyanakkor nem fogad ügyfeleket a Székesfehérvár Csalap pénzverővölgyi hulladékkezelő központ, valamint a hulladékudvarok és a személyes ügyfélszolgálatok sem nyitnak ki. Borult napra készülhetünk, 13-14 fok várható, estére 10-12 fokig hűl a levegő. A jövő hét eleje sok felhővel indul, de számottevő csapadék nem valószínű. 2-től egyre több napsütés érkezik a vármegyébe, és fokozatos enyhülés kezdődik. A hét közepétől már az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Hétvégére azonban változékonyabb idő érkezhet térségünkbe.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Teljes a foci láz, de nem csak a BL döntő miatt, amit idehaza rendeznek, hanem a világbajnokság miatt is, ami egy hónap múlva indul majd, és a FIFA most egy változtatást tett, úgyhogy nagyobb hatalma van a bíróknak, más szabály vonatkozik a piros lapokra, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem, azok lesznek túlnyomó többségbe, rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

Rest FM a legjobb zenék, itt 9 óra után egy kicsi sport következik, és beszélgessünk a VB-ről, ugyanis hatalmas nagy lázban fogunk égni majd egy hónap múlva, ugyanis júniusban kezdődnek majd a játékok Mexikóban, Amerikában és Kanadában. Kerül majd így megrendezésre, ez a három ország együtt rendezi a világbajnokságot, de most nem erről lesz szó, meg nem is a csapatokról, hanem arról, hogy változás lesz. Jön a szájtakarós piros lap a VB-n, de hogy ez mit jelent? Ugyanis a FIFA úgy döntött, hogy véget vet a pályán történő sutyorgásnak és a látványos lázadásoknak. Az idei világbajnokságon már olyan szigorú szabályok lépnek életbe, amik alapjaiban változtatják meg a játékosok viselkedését a feszült pillanatokban. Azonnali piros lap járhat, ha valaki egy konfliktus során eltakarja a száját, miközben az ellenfélhez beszél. Tilos lesz a kivonulás, ha a játékos a bírói döntés ellenére tiltakozásul demonstratív módon elindul lefele a pályáról, automatikusan villan majd a piros, és ez igaz lesz a stábtagokra is. Gianni Infantino, a FIFA elnöke teljes mellszélességgel kiállt a reformok mellett, hangsúlyozta, hogy a diszkrimináció és a játék tiszteletének hiánya nem maradhat következmények nélkül. Hogy ez a szigor valójában rendet tesz-e, vagy csak még több vitát szül majd a varszobákban, az majd az első VB meccsen fog kiderülni. Egy biztos, hogy az most kiderül, hogy mivel megyünk tovább, ugyanis a sportot lecseréljük, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a pop királya Michael Jackson a Remember the Time-mal, most viszont a Hands on Tesók slágerét indítom, ez az Mbappé, itt a Bestán.

Best FM a legjobb zenék. Michael Jackson és a Remember Time. Zseniális volt ez a dal a pop királyától. Én láttam a róla szóló dokumentumfilmet, és nekem nem annyira nyerte el a tetszésemet. Kevésbé tudtam őt sztárnak tekinteni, inkább egy kisfiút láttam a mozivászon. Aztán, ha minden igaz, és lehet inni a végén a félbeszakadásnak, folytatás lesz. Úgyhogy lehet majd abban lesz igazi sztár és igazi király Michael Jackson. Remélem, hogy így lesz. Egy biztos, hogy most jöjjenek a legjobb zenék. Itt lesz velem a Night Cravers, a Push the Feeling onnal, na meg most a French Affair, a Might Hard Goes Boom-ot indítom, úgyhogy a 90-es évek egyik gyöngyszeme szól most itt a Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de nem kell izgulni, a helyzet változatlan, szólni fognak a legjobb zenék, a Best hétvége pedig elindul, és Kim Mazel például már gondoskodni fog a jó hangulatról, a Young Hearts Run Free-t hozom tőle.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma van a hipertónia világnapja. Ingyenes ellátást kapnak a vakvezető kutyák Fehérváron. Ismét lesz kertművészeti napok a Károlyi kastélyban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma van a hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta a rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertóniai Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust, szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, hogy minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Ingyenes állatorvosi ellátást kapnak a Fehérvár megyei vakvezető kutyák Székesfehérváron. A Mésző Géza utcai rendelő és a Sport Start Kör SA megállapodása alapján a segítő kutyák térítésmentesen vehetik igénybe a szükséges vizsgálatokat és oltásokat, írja az FMC. Ez nagy segítség a látássérült gazdiknak, hiszen négy lábutásuk egészségének megőrzése a biztonságos, önálló közlekedéshez is elengedhetetlen. A helyszínen több vizsgálat is elérhető, így az érintetteknek nem kell hosszabb utat megtenniük az ellátásért. A kezdeményezés Fehérvár megyében egyedülálló, és azoknak a vakvezető kutyás gazdiknak a jelentkezését várják, akik szeretnék igénybe venni a lehetőséget. Különleges kertművészeti hétvégével készül Fehérvár Csurgó. Az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok eseményeit június 5-e és 7-e között tartják a Károlyi Kastély parkjában. A háromnapos rendezvényen vásár, kiállítások, előadások és zenei programok is várják az érdeklődőket, tudatta a város portálja. A találkozót immár 22. alkalommal hívja életre a Károlyi József Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a természet szépségeit, a kertkultúrát, valamint a művészet világát. Borult napra készülhetünk. 13-14 fok várható. Estére 10-12 fokig hűl a levegő. A jövő hét eleje sok felhővel indul, de számottevő csapadék nem valószínű. 2-től egyre több napsütés érkezik a vármegyébe, és fokozatos enyhülés kezdődik. A hét közepétől már az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Hétvégére azonban változékonyabb idő érkezhet térségünkbe.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, indul a Best hétvége, május 17-e van, vasárnap, és a legjobb zenék természetesen itt vannak, gondoskodnak a jó hangulatról. Bekészítettem például majd Bryan Adams-et, a Clue Number 9-on érkezik sikerre mixébe, az óra elsője pedig egy másik DJ-jé, Martin Solveig-gal indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, padlógást nyomunk mi is, méghozzá egyenesen bele a szerelembe. Ez a dal, amikor megszólal egy ilyen nosztalgia bulin, nincs olyan ember, hogy ne énekelné, nem véletlenül, zseniális a refrénye, magával ragad Kim Mazel és a Young Hearts Run Free, most itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék Sikér remixében volt a Cloud Number 9 Bryan Adams-től az elmúlt néhány percben. Szép napot kívánok mindenkinek, május 17-e van vasárnap, a névnaposok, a paszkálok, a születésnaposok között pedig Enyát köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a távközlés világnapja, egyébként 1973 óta tartjuk, a legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy jól teljen a hétvége, egy rövid szünet következik, aztán a Texas-szal megyek majd tovább, az Inner Smile fog majd tőlük szólni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak le ne es, nem lehet mindig minden egyenes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán még lesz egy közös utolsó óránk a délelőttből, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Egy szóló karrier zseniális dalát is bekészítettem, George Michaelről van szó egyébként, és a Fast Love-ról ez már biztos, hogy itt lesz velem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változásra számíthatunk a szép kártyáknál. Szegeden megnyílt a Noé bárkája, többfelé lehet kiadós eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Eszerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Több mint 500 elesett ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország Ukrajnának, miközben a héten egy jelentős fogolycsere is lezajlott. 205-205 katona térhetett haza mindkét oldalról. Közben újabb drónháború zajlik. Ukrajna csak nem 300 orosz eszközt észlelt, amelyek közül több célba is ért a keleti és déli térségekben. Oroszország szerint 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg. Új különleges látványosságok a szegedi fűvészkertben. Megnyílt a Noé bárkája című gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutató térben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudósnők ösvénye is, amely a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örök. Örökségüket állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív-szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el, mint egy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozatok felkutatására. Jó részt borult lesz az ég, majd északkeleten és keleten szakadozhat fel időnként a felhőzet, miközben délutántól egyre több felé kiderül az ég. Sok felé várható eső, északkeleten néhol zivatar is. A legmagasabb hőmérséklet általában 13 és 20 fok között várható, ugyanakkor a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol csak 11-12 fok, Szabolcsban viszont akár 21-22 fok is lehet. Estére főként az északkeleti tájakon maradhat esőzápor, keleten helyenként zivatar.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Engem már az éjség teljesen gyötör, olyannyira, hogy már nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy egyek. Remélem, hogy csillapítják majd a legjobb zenék egy kicsit az étvágyamat. Minden esetre szerintem rengetegen vagyunk így, a vasárnapi ebédre fája fogunk, úgyhogy még előtte gyorsan elfogyasztjuk majd a Depeche Mode-ot a Free Love-val, na meg Flo Rida-t, ugyanis jövő a kezdés a Good Feeling-el.
2: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Egy zenekar frontemberének mindig rizikós dolog az, hogy szóló karrierbe kezdjen. Gondoljunk csak bele Freddie Mercury történetébe, akinek egyébként ez a szóló karrier nem igazán sikerült jól, nem véletlenül állt össze újra a Queen, és milyen jól tették mindezt. De vannak kivételek, akik igazán meg tudják állni a helyüket, ilyen például Phil Collins, aki a Genesisből szökött ki, vagy a soron következő George Michael, aki a Vemet hagyta ott, és egy zseniális szóló karrierbe kezdett. Nem tudom, hogy a Csillagok együttállásának, vagy a 90-es években történő változásoknak köszönhető az ő sikere, vagy szimplán csak az őszintesség, amit egyébként a számaiba mindig is hirdetett. Győződjünk most meg a sikerről közösen a folytatásba. Jön George Michael tehát, és a Fast Love itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Ultra 4 sikere, a Free mekkora szám volt, ez imádom a mai napig. És a legjobb zenéket hamarosan hozom, csak hagyj el csak pár infót a mai napról. Május 17-e van vasárnap, a névnaposok a paszkálók, a születésnaposok között pedig Enyát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a távközlés világnapja is, és egy rövid szünet után, ígérem, folytatni fogom, méghozzá Sophie Alix Baxterrel jön a Get Over You hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a 4S Street, és az Ilyen az élet, nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Béné Meddia érkezik egészen este 6 óráig, ővé a stúdió, utána pedig majd átadja a Night Shift csapatának, 2 óra mixel érkeznek, ma is, hiába van vasárnap, Németi és White Boy személyében pörögnek majd a lemezek. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy mindenkinek szép vasárnap délután, jó étvágyat kívánok, utoljára a Red Hot Chili Peppers-től a szól, ez az Other Side, with Hall.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több

0: az a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tideni, Valmár, Nox, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok, és a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még van olyan pontja az országnak, ahol tűzgyújtási tilalom van érvényben. A magas vérnyomás népbetegség Magyarországon. Dabas nyerte a futókörök napját. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskunban. Ez azután következett be, miután a csapadékos időjárás jelentősen csökkentette az erdőtüzek kialakulásának veszélyét. Az átnedvesedett talaj miatt a szakemberek szerint biztonságosabbá vált a helyzet. Csongrád Csanádban és Szabolcs-Szatmárberekben ugyanakkor továbbra is érvényben marad a korlátozás. Újabb soproni utcák burkolatában találtak aszbeszttartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek, az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Ma van a magas vérnyomás világnapja, ehhez országszerte 600 orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja kampányban. A Magyar Hipertónia Társaság kezdeményezésének célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres ellenőrzés fontosságára és segítse a betegség korai felismerését. A magas vérnyomás Magyarország egyik leggyakoribb krónikus népbetegsége. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Az elmúlt egy nap alatt szinte az egész országban jelentős mennyiségű eső esett. A Hungaromet szerint főként nagyobb csapadékzónák áztatták a talajt, helyenként zivatarokkal. A legtöbb eső Baja térségében hullott, ahol több mint 64 millilitert mértek. Az elmúlt három nap legcsapadékosabb területei a Dunántúl középső és déli részei voltak, miközben északkeleten és keleten többfelé alig esett. A szakemberek szerint most főként a keleti országrész várja a kiadós utánpótlást. Több mint 10 000 mozdultak meg országszerte a futókörök napján. A 25 helyszínen rendezett országos szabadidősport eseményen közel 90 000 kilométert teljesítettek a futók. A változékony, sokszor esős idő sem szegte kedvét a résztvevőknek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte csaknem 10 900 kilométerrel. Budapest 18. kerülete lett a második, Gyömrő pedig a harmadik. A csapadék súlypontja a középső, majd este felé a keleti országrész fölé helyeződik át. Ezeken a tájakon még sok helyen lesz eső, zápor. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Ugyanakkor a Tiszántúlon 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap a Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol gomoly felhős időre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel indul a vasárnapi Best délután. Én Béni Mendia vagyok, és nagyon jó zenék lesznek. Én már látom, itt lesz a Sugar Babes és a Hole in the Head. Hamarosan Janet Jackson is érkezik, és Charlie is énekel nálunk a következő percekben. Most pedig Britneyvel indítok, méghozzá egy 2007-es dalával. Ez a Gimme More.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A mai napon 15, illetve 22 fok közötti értékeket mérhetünk az országban. Holnap változóan felhős idő valószínű, elszórtan záporral. A hét első napján az előrejelzések szerint az északi a szelet élénk lökések kísérhetik majd a hőmérséklet, hajnalban 8 és 13, délután pedig már azért melegszik az idő, 17 és 24 fok között alakul.

0: Best FM legjobb zenék útinfokkal folytatjuk az Egyesfiúton, például a Biatorbágy térségében. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 2-es úton Récság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a félútpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 6-os főúton pedig a 65-ös főút után Szekszár térségében aszfaltoznak, ott is lassulást tapasztalható, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egész délután, sőt éjjel-nappal a legjobb slágereket hallgatjuk itt a Best FM-en, és érdemes maradni, hiszen a következő órában felcsendül majd ez a dal is.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átalakíthatják az oktatás teljes rendszerét. Ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja. Továbbra is marad a csapadékos időjárás. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Mielőbbi szakmai egyeztetés sürget az új kormánnyal a pedagógusok szakszervezetet. Álláspontjuk szerint az önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozása a kedvező lépés, most pedig bérrendezést, adminisztráció csökkentést, a sztrájkjogok visszaállítását és új nemzeti alaptanterv kidolgozását várják. A szakszervezet szerint szeptembertől érdemi tárgyalásokra van szükség az oktatás teljes rendszerének átalakításáról. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra adott ideiglenes szankciós mentességet. A döntés több ország számára nehezíti meg az orosz nyersolaj további vásárlását és szállítását. Az elmúlt hetek egyik legnagyobb nyertese India volt, amely a kedvezményeknek köszönhetően rekord közeli mennyiségben növelte beszerzéseit. A szigorítás most új helyzetet teremthet a globális olajpiacon. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai utasnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról mentettek ki. A beteg enyhe tüneteket mutat, állapota stabil. Vele együtt további 4 kanadai állampolgárt evakuáltak a hajóról, mindannyian karanténba kerültek. A WHO szerint egyelőre nincs ok szélesebb járványtól tartani, ugyanakkor a vírus akár 6-8 hetes lappangási ideje miatt a következő hetekben újabb fertőzések is megjelenhetnek. Ma tartjuk a távközlés és információs társadalom világnapját. A dátum arra emlékeztet, hogy 1865. május 17-én 20 ország képviselői Párizsban aláírták a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okmányát. A szervezet a modern globális kommunikáció egyik első mérföldköve lett, és 1947 óta az ENSZ égisze alatt működik. Magyarország is tagja a nemzetközi együttműködésnek. Guzi Blanka ezüstérmet szerzett a Pazardzsiki Öttus a világkupán. A magyar klasszis remek vívással, erős akadálypályával és kiváló úszással harcban volt az aranyért is, végül a kombinált szám után a második helyen zárt. Bauer Blanka a 15. helyen fejezte be a döntőt. Egyelőre folytatódik a borús esős idő, a részleteket azonnal mondom. A csapadék súlypontja a középső, majd este felé a keleti ország rész fölé helyeződik át. Ezeken a tájakon még sok helyen lesz eső, zápor. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Ugyanakkor a Tiszántúlon 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap a Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol gomoly felhős időre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Egy óra múlt néhány perccel, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Én Béni Mendia vagyok. Mindjárt itt van Heinz Gábor Viga és a Másoljárunk, de előtte még Niót hallgatjuk, az egyik legnagyobb áttörést hozó dalát, ami 2006-ban jelent meg, egy szakítás utáni érzelmi kiüresedést mutat be. Szól a szószik, itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék, az Unbelievable-lal folytatjuk a brit EMF legnagyobb slágerével, ami 1990-ben jelent meg, és gyorsan világsiker lett. Az ikonikus O mintát egy stand-up comedy felvételből vágták be, ami még emlékezetesebbé tette a számot. Az Unbelievable az Egyesült Államokban is lista vezető lett, ami ritka eredmény volt brit alternatív zenekarok számára akkoriban. A dal máig a 90-es évek egyik legismertebb crossover slágere, ez érkezik most a Best FM-en. Oh!

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M31-ös autópályán például az M0-ás felé vezető oldalon munkavégzés folyik, ezért Nagy Tárcsánál a 3-as és az 1-es kilométer között most csak a belső sáv járható. Aztán az M43-as autópálya Csanádpalota felé vezető oldalán Szeged és a Rákóczi telep csomópont között karbantartók dolgoznak, ott a 15-ös és a 17-es kilométer között csak a belső sáv járható. Az M0-áson pedig a déli szektorán az M5-ös irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 órához értünk, vagyis most meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán hamarosan énekel majd Olív is. You're Not Alone teljes egészében is meghallgatjuk, Jennifer Hudson pedig ezt hozza el nekünk rögtön a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Az ebola miatt hirdetett vészhelyzetet a WHO, kiadós csapadékot kaptunk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Ez szerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket, tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-éig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és ugandai ebola járvány miatt. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. Álmokfutó okozott tragédiát Olaszországban. Egy 30 éves marokkói származású olasz férfi a járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött Modenában. 8-an megsérültek a balesetben, 4-en súlyosan. A sofőr a gázolás után késsel támadt rá több emberre, majd menekülőre fogta, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint drog vagy alkohol hatása alatt lehetett az elkövető. Kiadós mennyiségű eső érkezett tegnap. A Hungaromet jelentése szerint az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közel egy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 mm-nél is több csapadék. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alja és keleten a Berettyó térsége száraz maradt. A folytatásban is marad a nagyrészt borongós idő, a középső tájakon továbbra is számíthatunk esőre, záporra. A nyugati és keleti ország részben eközben több órás napsütés is lehet. A keleti tájakon továbbra is gyakran beborul és még felhőszakadás is előfordulhat. A szél erős, néhol viharos marad, a felhős vidékeken 11-16, a derültebb tájakon 17 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős, keleten még borultabb idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Spotlight Jennifer Hudson 2008-as debütáló albumának, a Jennifer Hudson című lemeznek az egyik vezető dala, egy érzelmes ballada, ami tulajdonképpen a párkapcsolati kontrollról és az önértékelésről szól. Ezzel folytatjuk most a Best délután, elhagytuk a 2 órát, és én Péné Medria vagyok, rádiózzunk együtt!
0: Best

Best FM legjobb zenéka, You're Not Alone, a brit Olive áttöréshozó száma eredetileg 1996-ban jelent meg, majd 97-es újra kiadásakor vezette a brit listát. A dal az Extra Virgin albumról származik, és a 90-es évek klubkultúrájának egyik meghatározó elektronikus pop felvétele. Jellegzetes benne Ruth Ann Boyle visszafogott melankolikus éneke és a minimalista, mégis erős elektronikus alap több filmben és sorozatban is felhasználták, ami hozzájárult a tartós ismertségéhez. A szám azóta is nagy siker, ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, ott az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárt csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy nagyon kell figyelni, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Ami pedig az M30-as autópályát illeti, a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolta térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Jó utat arra felé is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM, a legjobb zenék. Warren G kísért bennünket pár perc múlva itt a 3 óra, úgyhogy érkeznek a legfrissebb hírek, aztán jön Pitbull is az I Know You Want Me-val, úgyhogy érdemes maradni, most pedig Punjabi MC-vel folytatjuk itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon. Részletek Siófok egy Facebook oldal és siófok.hu.
2: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Online csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Menetrendi módosításokra kell készülni a Budapest-Székesfehérvár vonalon. Napsütéssel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Több online csalás miatt indult rendőrségi eljárás az elmúlt időszakban Fehérvár megyében. A tettesek is

0: szolgáltató internetes piac terek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbáltak banki adatokat megszerezni. Voltak itt egy meghirdetett mobiltelefon kapcsán kerestek meg, majd bankkártya adatokat, PIN-kódot és számlaegyeleget kértek tőle. Az adatok megadása után közel 500 000 forint tűnt el a számlájáról. Más esetben hamis szolgáltatói SMS-ben küldött link vezetett pénzvesztéshez, de telefonos megkereséssel is rávettek valakit arra, hogy távoli hozzáférést adjon netbankjához. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy senki ne adjon meg banki belépési adatokat idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli elérés biztosító programot ismeretlen kérésére. Már csak néhány nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta a rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
0: Vágányzár miatt több vonat menetrendje is módosul a Budapest-Székesfehérvár vonalon. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák május 19-én, 21-én, 26-án, 27-én és 28-án érintik a közlekedést. A MÁV tájékoztatása szerint ezeken a napokon egyes járatok eltérő rendszerint közlekednek. A G43-as vonatok Budapest-Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek, az E30-as zónázó Martonvásári járatok nem közlekednek. Az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet. Borult napra készülhetünk. 13-14 fok várható. Estére 10-12 fokig hűl a levegő. A jövő hét eleje sok felhővel indul, de számottevő csapadék nem valószínű. Kettől egyre több napsütés érkezik a vármegyébe, és fokozatos enyhülés kezdődik. A hét közepétől már az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Hétvégére azonban változékonyabb idő érkezhet térségünkbe.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon vidám, kellemes vasárnap délutánt kívánok önnek így május 17-én, amikor is Pascal, Szalók és Dietmar nevű hallgatóink a névnaposok különleges népviselői. Nagyon sok boldogságot kívánok nekik. A mikrofonnál Nagy Detti a folytatásban egészen 18 óráig, remélem, hogy velem tart, mert hozom önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy már is reppel, Pitbull!
3: 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hogyha a vármegye székhelyen autózik, akkor már láthatta, hogy a buszvárók környezetében történtek változások, szalagozások, cserék, néhány elemük eltűnt, illetve néhány helyre már új utasvárók kerültek kihelyezésre. Székesfehérvár több pontján megkezdődött már a régi buszvárók cseréje és az újak telepítése. Ütemezetten zajlik ez a munka, és a tervek szerint nyár végéig végeznek az összes listán lévő buszmegállóval. Olvasható a Városgondnokság közösségi oldalán. Azt írják, hogy egyes helyeken a peron részleges átépítésére vagy bővítésére is szükség van, ezért az adott megállóknál a kivitelezés akár 2 hétig is eltarthat. Viszont, ha ez befejezik, akkor minden érintett helyszínre új korszerű buszvárók kerülnek majd, úgyhogy érdemes kivárni a végeredményt. Na de ameddig várakozik, akár egy buszmegállóban, akár menet közben az autóban, vagy gyalogosan életünk legjobb zenéi, akkor is elkísérik önt, bármerre is járjon. Így a folytatásban például az Eternal, az I Wanna Be The Only One-nal.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben ebben a hónapban több településen is megtalálhatjuk a kormányablak kis busztát, és intézhetjük az ügyeinket. Ez már csak azért is jó, mert helyben gyorsan és kényelmesen intézhetjük a személyigazolvány és lakcímkártya ügyeinket is, de mellett számos más szolgáltatás is elérhető lesz. Május 19-én kedden 10 és 14 óra között Pátkán, a Vakbottyán tér 4-es szám alatt, illetve május 21-én csütörtökön, szintén 10 és 14 óra között Mezőszilason, a Hősök terén. Aztán május 26-án Nádasladányban, a Közösségi Háznál, május 28-án pedig Bakonykutiban, szintén a Közösségi Háznál lehet majd megtalálni ezt a kis buszt, amiről részleteket a kormányhivatal weboldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek előadóit találja, akik egész nap dalolnak nekünk 0-24-ben, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Spice Girls-ös csajok éppen benyomták a stop gombot az elmúlt percekben. A szocskások viszont pont, hogy a play gombot nyomják le június 20-án 9 és 13 óra között, ugyanis újra örökbefogadó nyílt napot tartanak. Ezen a napon nem kell időpontot foglalni, mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne megismerkedni a gazdira váró kutyákkal, és nem titkolt cél, hogy a nap végén még az is egy-egy kutyussal menjen haza, aki eredetileg nem tervezte. Azért azok a kis barna kis kutya szemek, vagy hát ki esetén kék szemek, nagyon sok mindenkit le tudnak venni a lábukról szerencsére. És hát nincs is jobb annál, mint nyár közepén életünk hűtársával hazamenni, és utána hűsölni az otthonunkban, a kanapén együtt, pihengetve, és nézni egymásra, hogy na akkor most milyen kalandokat élünk át majd együtt. Hallgathatják közösen például a Halottpénz slágerét is, az Amikor feladnád című dalt, amit a folytatáshoz pedig már te is készítettem önnek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Késő már a Well Hello-tól.
2: Késő már, késő már, késő már.
1: Az órát pedig a Buddy Rockers kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon. Részletek Siófok egy Facebook oldal és siofok.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Elindult az Agrárium 2026 adatfelvétel. Kitüntetésekkel ünnepelt a Vöröskeresztfehérben. Borult szeles nap után enyhülés jöhet. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter, természeti erőforrás, statisztikai főosztályvezető, rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
5: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-ig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47.000 egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-ig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
4: Kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet segítőinek a Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete. A világnapi ünnepséget a Székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartották. Fábián Károly vármegyei elnök arról beszélt, hogy május különösen fontos hónap a szervezet életében, hiszen ilyenkor emlékeznek meg a Vöröskereszt születésének évfordulójáról. Kiemelte, a szervezet egyik legfontosabb küldetése ma is a segítségnyújtás, ezért fontos, hogy köszönetet mondjanak azoknak, akik nap mint nap másokért dolgoznak. A rendezvényen több kitüntetést és emléklapot adtak át. Elismerésben részesült Sallai Kinga, Rontóné Pálfi Andrea, Orosz Csaba György, Szemléd Ida, Szomor Andrea és Szalai Orsolya, írja a Feol. Pünköst hétfőn is zavartalan lesz a lakossági hulladékszállítás Martonvásáron. A Deponia Nonprofit Kft. Közlése szerint május 25-én a járatok a megszokott menetrend alapján közlekednek. A gyűjtőedényeket reggelig kell kihelyezni. Az ünnepnapon ugyanakkor nem fogad ügyfeleket a Székesfehérvár Csalap pénzverővölgyi hulladékkezelő központ, valamint a hulladékudvarok és a személyes ügyfélszolgálatok sem nyitnak ki. Borult napra készülhetünk. 13-14 fok várható. Estére 10-12 fokig hűl a levegő. A jövő hét eleje sok felhővel indul, de számottevő csapadék nem valószínű. 2-től egyre több napsütés érkezik a vármegyébe, és fokozatos enyhülés kezdődik. A hét közepétől már az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Hétvégére azonban változékonyabb idő érkezhet térségünkbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak a 4 órási hírek, amik után már pörgünk is tovább életünk legjobb zenéivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a pörgésben pedig továbbra is elkísérnek minket a 90-es, 2000-es évek besztjei, úgyhogy itt lesznek majd velünk a Backstreet Boys-os srácok, a Larger Than Life-val és Bi Alexis. A Bababoo-val most pedig a Buddy Rockers kezd.
0: 101.8 és 90.4 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90,4
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Zavaros az este,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Bestefem a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az egykori hip-hop boys dal az Éjjel ott várok rád szólt az elmúlt percekben Dr. Béres és a Mango Rides előadásában. Pünköstkor pedig a depónia munkatársai várják, hogy kihelyezzük a gyűjtő edényeinket az ingatlanok elé, mert hogy május 25-én a megszokott rendszerint zajlik majd a lakossági hulladékszállítás, pünköst hétfő ide vagy oda. Éppen ezért arra kérik a fehérváriakat, hogy akiknél egyébként is hétfőn reggel szokott lenni a hulladékszállítás, ők reggel 5 óráig helyezzék ki a gyűjtőedényeket az ingatlanok elé. Viszont ugyanezen a napon zárva tartanak a személyes ügyfélszolgálatok, a Székesfehérvár Csalapénzverővölgyi Hulladékkezelőközpont, valamint a hulladéklerakó és a hulladékudvarok is. Ezt érdemes észben tartani, nehogy aztán papucsban, pizsiben kelljen szaladni utánuk, mert elfelejtettük kirakni az edényt. Én nem is olyan régen láttam ilyet az egyik szomszédomtól. Na de hogy ő most mit lát így vasárnap délután a vármegye útjain, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob egy üzit forró drótunkra, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet. Székesfehérvár és a Velencei tó térségében 0623 555 525.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Scissor Sisters éppen arról dalolt, hogy mennyire nem szeretnek táncolni. Viszont jövő héten szombaton azokkal a csapatokkal találkozhatunk, akik nagyon is imádják ezt a mozgásformát, hiszen jön a Sirkenjáró Fest, ami a Fehérvár megyei amatőr felnőtt néptánc együttesek találkozója. A szárazréti szabadtéri színpad ad otthont a rendezvénynek, amely egy találkozási és ismerkedési lehetőség a Fehérvár megyében működő amatőr felnőtt néptánc együttesek számára. Megnézhetik egymás produkcióit, tanulhatnak egymástól, miközben a szakmai zsűritől is kapnak értékes, építő jellegű véleményeket, útmutatásokat. A fellépő csoportok gála műsora 17 órakor lesz majd, aztán a bemutatók után 19 órakor kezdődik a Flare Beas koncert. Ezt követően 9 óráig tart majd a táncház és a tánctanítás. Az eseményen a részvétel díjtalan, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak. Addig pedig lehet melegíteni, lehet gyakorolni a táncokat életünk legjobb zenét hallgatva is, hiszen a 90-es, 2000-es évek bestjei bármilyen táncműfajban megállják a helyüket, például a bombonslágere, a Varázsjel, amit a folytatáshoz már be is készítettem önnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zene.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Csukás István alkotó pályázatot hirdetett a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A meseíró születésének 90. évfordulója alkalmából várják az alkotásokat egészen május 31-ig. A felhívás célja, hogy az alkotók saját látásmódjukon keresztül idézzék meg a tavaszi képzeletben gazdag csukási világot. A középpontban az Isten megnyomja a tavasz gombot című vers áll, ami a természet ébredésének játékos, mégis költői látomását rajzolja meg, olvasható a felhívásban. A pályázók feladata, hogy ezt a verset saját képi és gondolati világukban értelmezzék újra, összekapcsolva Csukás ismert mese alakjaival, akiket azt gondolom, hogy senkinek nem kell bemutatni, gondoljunk csak Pompomra, Süsüre vagy a nagy Ho-Ho-Ho horgászra. Pályázni rajzokkal, festménnyel, kollázzal vagy vegyes technikával készült alkotással lehet, de akár rövid prózai írással vagy verssel is. Még egyszer, tehát május 31-e a beküldési határidő, aztán a pályaműveket majd szakmai zsűri értékeli, a legjobb alkotásokból pedig kiállítást nyílik majd a Kápolnásnyéki Halászgedon eseményközpontban. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéiből nyílt tárlat tulajdonképpen, hiszen zenei listánkon ezeket játsszuk önnek 0-24-ben megállás nélkül, és bizony, nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incipinci szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza a folytatásban is olyan jó kis dalokkal, mint a másként látom.
2: Más fontos, másként látom ugyanazt innen.
1: Az órát pedig a Simple Red kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Ma van a hipertónia világnapja. Ingyenes ellátást kapnak a vakvezető kutyák Fehérváron. Ismét lesz kert művészeti napok a Károlyi kastélyban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta a rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertóniai Társaság tiszteletbeli elnöke.
4: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust, szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
3: Ingyenes állatorvosi ellátást kapnak a Fehérvár megyei vakvezető kutyák Székesfehérváron. A Mésző Géza utcai rendelő és a Sport Start kör SA megállapodása alapján a segítő kutyák térítésmentesen vehetik igénybe a szükséges vizsgálatokat és oltásokat, írja az FMC. Ez nagy segítség a látássérült gazdiknak, hiszen négy lábutásuk egészségének megőrzése a biztonságos, önálló közlekedéshez is elengedhetetlen. A helyszínen több vizsgálat is elérhető, így az érintetteknek nem kell hosszabb utat megtenniük az ellátásért. A kezdeményezés Fehérvár megyében egyedülálló, és azoknak a vakvezető kutyás gazdiknak a jelentkezését várják, akik szeretnék igénybe venni a lehetőséget. Különleges kertművészeti hétvégével készül Fehérvár csurgó. Az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok eseményeit június 5-e és 7-e között tartják a Károlyi kastély parkjában. A háromnapos rendezvényen vásár, kiállítások, előadások és zenei programok is várják az érdeklődőket, tudatta a város portálja. A találkozót immár 22. alkalommal hívja életre a Károlyi József Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a természet szépségeit, a kertkultúrát, valamint a művészet világát. Borult napra készülhetünk. 13-14 fok várható. Estére 10-12 fokig hűl a levegő. A jövő hét eleje sok felhővel indul, de számottevő csapadék nem valószínű. Kettől egyre több napsütés érkezik a vármegyébe, és fokozatos enyhülés kezdődik. A hét közepétől már az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Hétvégére azonban változékonyabb idő érkezhet térségünkbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 5 órási hírek után folytatódik is a robogás itt a 101.8 és 90.4-en. Még egy órán keresztül élvezhetjük egymás társaságát, aztán 18 órától át kell adnom a terepet DJ Bikinek, és indul vele a vasárnap esti Night Shift. Na de addig is itt lesz velünk Deniz és Orsovai Reni. A Másként látom című dallal, az órát pedig a Simple Red kezdi már is. Jön a
0: 101.8 és 90.4 Best

0: 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei Tó térségében is, amely térségből sok szeretettel várják a történelem és a természet szerelmeseit Székesfehérváron. Hogy hogy jön össze ez a két téma? Hát úgy, hogy közös programmal emlékezik gróf Széchenyi Viktor főispán születésének 155. évfordulójára a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség és a Vörös Marti Társaság. A Kossuth utca 14-es szám alatt holnap délután várják az érdeklődőket, ahol 16:30-tól dr. Demeter Zsófia történész tart majd előadást a 20. század vármegyei és székesfehérvári közéletének meghatározó alakjáról. A programra a belépés díjtalan, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt, én pedig életünk legjobb zenéivel várom azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei időszakában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen ér a bestjei gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül. Amely listáról a Stereo MC sem hiányozhat, úgyhogy jön már is a Connected.

Tudtam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Május 17-e van, ami azt jelenti, hogy szépen lassan számíthatunk arra, hogy feltűnnek a kertekben és a parkokban a termetes tőrös darazsak, bár amilyen nagyok és amilyen félelmetesnek tűnnek, annál inkább ártalmatlanok, úgyhogy nem kell tőlük tartanunk, még akkor sem, hogyha a komposztnál akár tömegével keringenek. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a Fejérvár megyeiek figyelmét is, hogy ezek a rovarok sem az emberekre, sem a házi állatokra nem veszélyesek, viszont biológiai úton segítenek kordában tartani, akár a cserebogás szaporulatot is, úgyhogy teljesen jó fejek, figyelnünk kell rájuk, teljesen felesleges az írtásuk. Arról nem is beszélve, hogy egy védett rovarról van szó, aminek természetvédelmi értéke 50 000 forint, úgyhogy törvénytelen is lenne az elpusztítása. Az óriás tőrös darázs nősténye közel 5 cm, így a kontinens legnagyobb hátyás szárnyújának számít, viszont nem szabad őket összetéveszteni. A családi közösségekben élő, a ház körül gyakori és agresszív, fekete-sárga mintázatú társas darazsakkal, köztük a lódarázzsal. Képzelje, hogy most vagyunk ablakcserében, és két párkány alatt is találtunk darázsfészket, amiben az a furcsa, hogy nem hallottuk őket, néha láttuk, hogy ott száldogálnak, de nem ilyen mennyiségben, úgyhogy nagyon figyeljen a ház körül is, időben csípje el őket, nehogy aztán nagyobb kárt okozzanak. Viszont a tőrös darazsak nem okoznak nekünk semmi problémát és fejfájást, annak ellenére, hogy rendelkeznek fullánkkal, de ezt ellenünk nem használják, persze csak akkor, hogyha nem fogjuk meg őket. Ez ugyanis a lárvák megbénítására szolgál. Talajban, pusztuló fában, komposztban számíthatunk rájuk, hiszen lassan, de a talajhoz közel repülnek, és nyár végéig tömegesen feltűnhetnek ezeken a területeken. Na de én arra is kíváncsi lennék, hogy így most vasárnap délután milyen feltűnő eseményekre kapta fel a fejét Székesfehérvár és a Velencei tó térségében, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal az utakon, akkor tegye meg, hogy dob róla nekem egy izit. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei Tó térségében is, ahol a Black Eyed Peas slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki és indul vele a Best FM Night Shift. Én pedig Pápai Joci és Majka közösével a barokkal mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy együtt töltjük majd a hétfői Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyári

0: valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érdemi tárgyalásokat sürget a pedagógusok szakszervezete. Népszerű volt a futókörök napja, kellemesebb idő érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mielőbbi szakmai egyeztetést sürget az új kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. Álláspontjuk szerint az önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozása kedvező lépés, most pedig bérrendezést, adminisztráció csökkentést, a sztrájkjogok visszaállítását és új nemzeti alaptanterv kidolgozását várják. A szakszervezet szerint szeptembertől érdemi tárgyalásokra van szükség az oktatás teljes rendszerének átalakításáról. Nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben. Míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonják az intézkedést, közölte a Nébih. Azért döntöttek így, mert elegendő mennyiségű csapadék esett, ezért megszűnt a tűzveszély. Népszerű volt a futókörök napja, az esős idő ellen

0: Mire több mint 10 000-en húztak futócipőt tegnap. Országszerte 25 helyszínen majdnem 90 ezer kilométert tettek meg a résztvevők. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők már most tervezik a jövő évi megmérettetést, még több helyszín bevonásán dolgoznak egy még nagyobb országos sportünnep létrehozásán. Mászó rekordot döntött egy nepáli serpa a Mount Everesten. Kamirita serpa saját világrekordját döntötte meg azzal, hogy 32-szer is felkapaszkodott a világ legmagasabb hegyére. Először 1994-ben hódította meg a csúcsot. Ugyancsak tovább javította a női rekordot Lakta serpa, aki 14. alkalommal mászta meg a Mount Everestet. Őt egyébként a hegyek királynőjeként is emlegetik. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
2: Best FM.

0: Whiteboy-ben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Hónapokkal ezelőtt volt nekem egy olyan kijelentésem, amire most valaki emlékeztetett, hogy 150 után én már nem fogom számolni, majd csak szólok, hogyha új mixek kerülnek fel a mixcloud.com/DJ Whiteboy oldalamra. Most tartunk 150-nél, tehát most még azért szólok, hogy 150 korábbi nácsítás mixem elérhető a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon, és hogyha oda feliratkoztok, vagy azt lájkoljátok, szívecskézitek, küvelykújjazzátok, nem tudom a Mixcloud-nál mikkel, de akkor az a legegyszerűbb, mert hogyha esetleg lemaradnátok arról, hogy szólok, hogy kerültek fel új mixek, ti erről akkor is fogtok értesítést kapni rögtön első kézből, úgyhogy érdemes oda feliratkozni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett természetesen most is ott vannak a track.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ugyanígy kellemes hátradőlősben folytatjuk tovább a vasárnap estét. Csak este 7-től a lemezjátszók mögött már vasárnapi rezidensünk áll, de a hangulat marad ugyanez. Chill, lounge és deep house. 7-től 8-ig DJ Németivel a lemezjátszók mögött.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Jelentős csapadékot kaptunk a hétvégén. Azbesztügy újabb szennyező burkolat Sopronban. Futók hódították meg a kékest. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiadós mennyiségű eső érkezett tegnap. A Hungaromet jelentése szerint az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közegy részén esett a legtöbb 40-50 közötti egyes körzetben.

0: részekben 60 mm-nél is több csapadék. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alja és keleten a Berettyó térsége száraz maradt. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az aszbeszt szennyezés ügye már holnap a kormány elé kerülhet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása vagy bármilyen más használható módszer. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és ugandai ebola járvány miatt. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. Sikeres csúcstámadás, több mint 1900 futó rajtolt el a kékes csúcsfutáson. A Mátra ikonikus kihívásán 11,5 kilométeres távokon 671 méteres szintemelkedéssel kellett feljutni az 1014 méteres csúcsra a Kékestetőn. A mezőnyben 80 év feletti futók is sikeresen teljesítették a távot. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez Rufus és Shaka Khan eredetileg?
4: Igen, nem eredeti az
3: így. Nem, de ez nem, de hogy eredetileg, ugye? Igen, Rufus és Shaka Khan, én nobody, igen. Jó van.
4: Hát de szerintem a dal is az, csak ugye van egy
3: másabb alap. Mert hát hiszen csillás és dípháza menő, hát akkor kell, hogy valami legyen alatta, ami megköszönhetően passzol ebbe a 60 percbe, amiért mostantól vasárnapi rezidensünk DJ Németi a felelős.
4: Jövet is tökélet.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best.

0: Mixben. A lemezjátszóknál Németi.
1: Na, azért nem véletlenül van neked ugye tanárdiplomád, nem tudsz ettől a sulis dologtól leszakadni. Egyetemen daytime party. De figyelj, de mit tudod, kedden volt? Tehát nincs ezeknek az egyetemistáknak még egyetem? Kedden?
2: De van, de ugye ez ilyen nevezetes nap az életükben, amikor sárgulnak, amikor kezdenek érni, és akkor ezt így szépen megünneplik, és akkor mi csatlakoztunk.
1: De miért ez csak a Debrecen egyetemen ilyen hagyomány, hát, vagy ez minden egyetemen?
2: Szerintem az Agrár Egyetemen. Igen, Agrár
1: Egyetemen. Ja.
2: Szerintem, jó. Ahogy érnek.
1: Jó, oké. Okay. Jó, nem sárgulás. Azt hittem, hogy ez minden egyetemen van egy
2: szerintem.
1: Ilyen...
2: Szerintem az Agrár Egyetemet, igen, de utána nézzük, majd utána kérdezett.
1: Szóval ez ilyen sárgulás parti volt?
2: Igen.
1: Jó van, jó sikerült, élvezték,
2: igen, hát igen, különleges. Ahogy a korábbi adásokban is beszéltük, hogy jó érzés az, hogy most már az egyetemi korosztályt is érdekli ez a stílus, ez a vonal, ez az életérzés, mert ugye ez nem csak egy zene, vagy egy zenei stílus, ez egy ilyen nagy egész, és ez jó volt úgy. Érezni, érzékelni.
1: Na, ebből az életérzésből kapunk most ízelítést.
2: Is érdemes csinálni ezt.
1: Ugye? DJ Németi a lemezjátszók meg a Chillage és Deep House ma is a menü, mint minden vasárnap itt a Best-en, 6 és 8 óra között.

0: A híres külföldi sztár ellépő még nem elmondható, ugye? Még nem, jó, oké. Nem, mindig jutnak eszembe, és kitől kérdezem meg, ha ne tőled, aki azért már bukolt itt pár külföldi lemezlovast az elmúlt években, hogy igazából most nagyon egyszerűen fogalmazva, pénz kérdése minden, vagy van olyan, hogy mit tudom én, van, aki azt mondja, hogy ő szabadtéri bulit, nem, ő délután bulit, nem, vagy igazából tényleg a matek kérdése az egész, és ha jó megfizetett, akkor bárki bármit
1: kisúzással. Nem csak a matek, nagyon komoly menedzsment van ugye a nagyobb fellépők mögött mindenütt, szerte a világon, és nagyon sokféle kritériumnak kell megfelelni, milyen fellépőket hoztál eddig, milyen rendezvényeid voltak eddig, milyen a befogadó képesség, milyen technikai eszközök állnak majd rendelkezésre, LED fal, stb. Milyen hangosítás, milyen fénytechnika, tehát úgy minden komplex.
0: Jó, figyelj, nektek jó a referenciátok. Hoztatok már ide fesztiválra, kisklubba, nagyklubba, mindenhova. Nem volt semmi probléma. Ezek után még azért mondhatja bárki azt, hogy figyelj, jó, én értem meg, tök jók vagytok, meg jó bulikat nyomtok, de én daytime party nem szeretnék.
1: Ez nem daytime party lesz, ez nyilván.
0: Nem, most úgy általában kérdezem,
1: persze, tehát mondhatja bárki. Meg ugye ezt a szint, ez már megint egy következő szint, amit most mi ostromlunk, vagy szeretnénk erre a szintre lépni, úgyhogy itt megint új szabályok, játékszabályok vannak, úgyhogy ismerkedünk valami is.
0: Szóval egyelőre még csak az ismerkedés. A randizós fázisban vagytok.
1: Jó.

0: inkább nem szakadnál szét,
1: hát,
0: ugye?
1: Igen, meg dolgoznék.
0: Miket nem mondasz. Jó, figyelj, akkor mixet küldjél egy szíves jövő vasárnapra.
1: Mindenképp. Köszönöm szépen a kimenőt.
0: Drukkolunk, szurkolunk, de biztos, hogy nagyon jó lesz, és hát akkor meg utána akkor...
1: Legyen jó idő.
0: Akkor várnánk ugye
1: érkezem, persze,
0: az élménybeszámolót. Jó van, Pisti, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szívesen.
0: Akkor 2 hét múlva élőben megint.
1: Találkozunk. Köszönöm, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Munkaerőhiánnyal küzd az egészségügyi miniszter szerint. Mi is tehetünk a szúnyogok ellen? Nem jutott ki a VB-re a férfi kézi válogatott. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Ez szerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket, tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 30

0: 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket, ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízelteli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
0: A győztes meccs ellenére nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a világbajnokságra. A mérkőzés Veszprémben zajlott Szerbia ellen, és 31-30-ra sikerült nyerni a mieinknek a selejtezőn. Ez azonban nem volt elég, mivel csütörtökön 31-29-re kikaptak. A magyar csapat még reménykedhet a szabad kártyában, a 2028-as olimpiára pedig a következő Európa-bajnokságról még kijuthatnak. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, bár mondjuk nagyon ki nem tudtunk menni a szabadba, de ez van, viszont a legjobb zenék itt vannak és kárpotolnak minket mindenért. Jennifer Lopez kezd, ez a Get Right. Ez a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most hozzánk a 90-es évek West Coast hip-hopjának egyik kultikus párosa, a Da Loonies és az I Got Five On It. A szám különlegessége a laza, mégis sötétebb hangulatú alap, és az azonnal felismerhető zongora téma, ami tökéletesen hozza a nyugati parti hip-hop atmoszféráját. Az I Got Five On It eredetileg egy közös bulizás költségeinek összedobásáról szól, de a dal hangulata miatt sokkal több lett egy egyszerű party tracknél. Szerintem is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2004-ben jelent meg Nina Sky és a Move Your Body, és gyorsan meghódította a rádiókat és a tánctereket. Van benne egy kis dancehall, van benne egy kis R&B, van benne egy kis reggae, és ennek a keveréke egyszerűen ellenállhatatlan dallá varázsolta anno. Plusz egy fülbemászó refrén, és egy nagyon komoly nyári hangulat, amit így előhoz belőlünk. Nem kell egyszerűen más egy tökéletes dalhoz, úgyhogy én már indítom is. Nina Sky, Move Your Body, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 2009-ben egy igazi különlegességgel robbant be a klub életbe Gramofon Edzi, melynek címe az volt, hogy Why Don't You. A dal pillanatok alatt egyszerűen letarolta a nemzetközi slágerlistákat, és szinte minden klubban felcsendült. Különlegessége, hogy egy klasszikus jazz swing mintát ötvöz modern house zenei ütemekkel, a régi idők hangulata és a lüktető elektronikus alap pedig együtt egy rendkívül energikus játékot csinál, amivel egyszerűen jó beszállni és jó hallgatni. Úgyhogy

0: FM-ben.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami nagyon jól mutatja Coolio sokoldalúságát. Egyszerre tudott ugyebár rádióbarát és karakteres maradni, mind a mellett, hogy azért volt egy hírneve, na meg volt egy kisugárzása. Ez kérem szépen a Too Hot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Holnaptól már csak Szabolcsban lesz tűzgyújtási tilalom. A holokauszt áldozataira emlékeztek az életmenetén. Svéd győzelem született a Tour de Hongrin. Villányi Eszter vagyok. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonják az intézkedést, közölte a Nébi. Azért döntöttek így, mert elegendő mennyiségű csapadék esett, ezért megszűnt a tűzveszély. Átmenetileg fellélegezhetnek az allergiások. A lehűlés és a csapadék visszafogta a pollen terhelést. A jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik majd. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta a pesti alsórakparton haladt a parlamenttől az embermentők emlékművéig. A szónokok között Grósz Andor a mazsi hiszelnöke beszédében rámutatott, nem hagyják, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és a közöny felülírja a felelősséget. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Elmebetegségben szenved az a férfi, aki járókelők közé hajtott tegnap az olaszországi Modenában, erősítette meg a rendőrség.

0: A 31 éves elkövető a gázolás után késsel hadonászva támadt rá az emberekre, majd elmenekült, de feltartóztatták. 80 megsérültek, 4-en súlyosan. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek egy Lipcse közeli településen. Egy magántulajdonban lévő létesítményből szökött meg a vadállat. Egy ember könnyebben megsérült az eset során. A településen egy állatidomár él, aki több nagymacskát is tart. Most vizsgálják, hogy a többi állat nem szabadulhatott-e ki. Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely. Véget ért a Tour de Hongrie. Az utolsó 147 kilométeres szakaszt Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. A legjobban szereplő magyar versenyző Walter Attila lett, aki összetettben a 9. helyen zárt. A hazai kerékpáros körverseny szerdán Békés Csabáról indult. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és mindenkinek egy csodás vasárnap estét kívánok. Remélem jól telt a hétvége, remélem jól telik most az idő, és remélem, hogy felkészültetek még jó pár órányi nagyon komoly zenére. Tayo Cruz kezdi ezt az órát, ezt kérem szépen a Dynamite.
2: Ez a Night Shift.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő 3 perc 30-ban szó szerint felforr az ember vére, hiszen érkezik egy kis latin hangulat, egy pörgős house alap és egy fülbemászó vokál, ami azonnal nyári életérzést teremt. Ez a Mucho Mambo Sway, kérem szépen Cheftől, amely egyszerre hozza a szalsza könnyedségét és a korszak klubzenei energiáját. Aki nem tudja, hogy miről beszélek, az most nagyon hegyezze a fülét, hiszen indulunk!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hivatalosan is véget ért Lady Gaga Mayhem érája, és egy igazán különleges projekttel búcsúzik tőle az énekesnő. Már nézhető egy megosztó portálon a Mayhem Requiem című koncertfilmje, melyet idén januárban rögzítettek a Los Angeles-i Wilton Színházban, ahol nagyjából 2000 szerencsés rajongó láthatta élőben ezt a showt, egy csomó ember pedig láthatja a tévében is, hogyha felmegy arra a bizonyos megosztó portára, de itt nem mondom ki a nevét, a neten meg lehet találni. Ennyi. Most pedig jöjjön Lady Gagától a Paparazzi, azt is jó sok helyen meg lehet találni, például itt a Best FM-en is.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy dal, ami egyszerre romantikus és pozitív, ezért sokak számára a napsütéses, jókedvű pillanatok egyik kedvenc zenéje lett. Nagyon-nagyon húztak vele a srácok, hiszen ez egy visszatérő dal volt még annó 2009-ben, és egy ilyen könnyed akusztikus hangzása van, ami milliók számára nagyon gyorsan felismerhetővé teszi. Ez a Train, jön a Hey So Sister!
1: Hey!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, annak ellenére, hogy a következő dal mondjuk úgy, hogy nagyon komoly témákat feszeget, ilyen az előítélet, a társadalmi probléma, vagy éppen az empátia és annak hiánya. Na, mindennek ellenére egy nagyon könnyen befogadható dal lett belőle, és pont ettől lett szerintem időtálló, és mondhatni egy klasszikus. Ezt kérem szépen az Everlast és a What It's Like.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbesztügy, újabb szennyező burkolatok Sopronban. Megtartották az életmenetét a fővárosban, halálos medvetámadás történt Bulgáriában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az azbesztszennyezés ügye már holnap a kormány elé kerülhet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az azbesztmentesítés nem tűr halasztást és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása vagy bármilyen más használható módszer. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta a pesti alsó rakparton haladt a parlamenttől az embermentők emlékművéig. A szónokok között Grósz Andor a mazsi hiszelnöke beszédében rámutatott, nem hagyják, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és a közöny felülírja a felelősséget. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Halálos medvetámadás Bulgáriában, Szófia közelében a hegyekben történt a tragédia. Egy anyamedve a bocsával támadt rá egy férfira egy hegyi kunyhó közelében. Az áldozatot szombaton találták meg. Bulgáriában mintegy 300-500 barna medve él, viszonylag ritka a medvetámadás. Népszerű volt a futókörök napja. Az esős idő ellenére több mint 10 000-en húztak futócipőt tegnap. Országszerte 25 helyszínen majdnem 90 000 kilométert tettek meg a résztvevők.

0: A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők már most tervezik a jövő évi megmérettetést, még több helyszín bevonásán dolgoznak egy még nagyobb országos sportünnep létrehozásán. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem készültök már a holnapra, na megélvezitek még a ma estét vagy éjszakát. Kell is, hiszen nagyon jó dalok jönnek. Jön Brandy és a What About Us.
2: Ez a Night Shift.

talán még meg is. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik nagyon nincsenek tisztában a névnapokkal. Holnap 18-án Erik és Alexandra névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptár szerint az Alexákat, az Erikákat, a Félixeket, a Kamillákat, a Klaudiákat és a biztonság kedvéért a Xandrákat, na meg a Hangákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel legyen az az első dolgot, hogy felköszöntöd valamilyen formában, és pont te leszel a nap sztárja. Nálunk pedig a folytatásban George Michael lesz a sztár, hiszen jön a Freedom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a világ egyik legjobb gazdasági embere Ékön volt annó, amikor rájött, hogy sokkal nagyobbat húzhat a csengő hangokkal, mint a dalokkal. Viszont a világ legnagyobb befektetője is Ékön volt, hiszen az összes itt szerzett vagyonát nagyjából beleölte egy olyan projektbe, amiben nagyon nem kellett volna, és körülbelül elbukta az egészet. Utána volt még pár rossz húzása, ezért aztán még börtönbe is került, meg egy ideig eltiltották a zenéléstől, tehát azért volt itt probléma rendesen. Viszont amíg dolgozott, és amíg normálisan gondolkodott, és normális a zenét, nagyon jó dalokat csinált, mint például Cardinal Official-el a közösét, ez a Dangerous.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy dal, aminek a különlegessége a funky diszkos alap és a modern elektronikus hangzás keveréke. A lendületes ritmus és Danny Minogue könnyed, magabiztos előadásmódja pedig együtt igazi klubhimnusz csinált belőle anno. Danny Minogue, aki a testvére árnyékában volt, nem tudom, hogy onnan ki tudott-e törni, vagy egyáltalán ki akart-e törni. Egy a lényeg, hogy szerintem most már nagyon jól el van a bőrében. Mondjuk nem is csodálom. Na mindegy, I Begin to Wonder, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Az óra nem sokára 11-et üt, úgyhogy szerintem már egy picit le kell lazulni, és ehhez most hozok egy olyan dalt, ami ehhez tökéletes választás. Blackstreet, Dr. Dre és Queen Pen. A dal címe pedig nem más, mint No Diggity, egy tényleg hátradőlös, lazítós, na jó, kicsit mozog majd a csípőn, meg kicsit mozognak a vállak, de ennyi belefér szerintem. Jön a No Diggity!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Tesztefem a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is kijelentetem, hogy indul a vasárnap utolsó órája, úgyhogy nem sokára áttérünk a május B oldalára. Én megmondom ezt, én nagyon örülök neki, ez privát dolog. Blake Shelton és Gwen Stefani kezd, ez a Nobody But You.
1: Ez a Night Shift, a

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Vágjunk is bele, reggel 14 fokra ébredünk, ami 12 fok, bocsánat, kicsit elcsúsztam, és 18 fok lesz napközben, a szél az viszont megmarad, és záporok, zivatarok várhatóak, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, mindenki készüljön fel, legyen nálatok esernyő vagy esőkabát, vagy mit tudom én micsoda, egy a lényeg, hogy ne ázzatok bőrre, és pont. A folytatásban pedig jön nálunk a Sixpence None the Richer és a Kiss Me. Oh.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Mystic a 2000-es évek elején a brit R&B szintér egyik legsikeresebb csapata volt. Tőlük jön a Scandalous, ami az egyik legismertebb slágerük. 2003-ban jelent meg a dal, gyorsan nemzetközi sikert alatott, és azóta is tart, hiszen egy csomó divatkampányban és filmben is felbukkant. Úgyhogy na, hogy felbukkan nálunk itt a Best FM-en is. Már indítom is, Mystic, jön a Scandalous.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, ezeket az oldalakat le kéne csekkolni, meg kéne vizsgálni, és hogyha úgy van, akkor be kéne követni és be kéne lájkolni minket. Előre is nagyon szépen köszönjük, és a folytatásban jön nálunk egy örök klasszikus láger, amit szerintem nem lehet megunni, valamilyen szinten persze igen, de alapvetően nehéz. Ez Nio és a Sexy Love.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt zaj a pó.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon gyorsan elszállt ez a 4 óra, úgyhogy eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, és remélem, hogy jövő hét szombaton is találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, legyetek sikeresek, legyetek pozitívak, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Jövő hét szombaton találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Zenék. Zenék. Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom. Ugye milyen más most?

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.